Marsch, Kurdo Kurdistanera. Ushma forte nu, esikut vizjana nuda. Dime shinu didijin. Gerekam gellek. Bekev nevedo zeda. Wan doza tabernedin. Zilan. Ari Zilan.